Ro abule emak na kina ki makna makempon tuana mon tak tika sapa semikeran anak.